Lottaló, hogy búsulni nem jó, hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló. Hallottaló, hogy csak vigadni jó, hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok ma tökör, maximum csak egy, bánat vagy ötör, felém ital megy. Hallottaló, hogy búsulni nem jó, hát akármilyen zabos vagyis, ne búsulj te ló.

szíve az a szív, amit én keresek. Az igazi szív, az a hű, az a jó, s az igazi szó, soha el nem aró. Illőm a lány, akit én szeretek,

kicsit én szeretem. Híve az a hív, amit én keresem. Az igazi hív, az a hű, az a jó.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együnk halat! Együnk halat!
0: A legjobb halat!
3: A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
4: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
5: Aici Rádio Europa Libere, Vocea României Libere.
6: Mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski.
7: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Svobodná Európa.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

for one lucky fool to be with. When there are other men

messze van, ide fél is, ott minden lány, én rám fél is, sejhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sejhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest. Pest, nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Dili, sejhaj, most lesz igazi csaj.

nem messze van, ide fül is, ott minden lány, én rám dil is, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sajhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest, fest, fest, fest. Nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

0: Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.
1: Hot ginger and dynamite. Oh, baby, do you think it's right? Back like a sack of other folks, shoes back up, swim, wick, wack, woo. Play the entertain.

Sack it.

Osados, osados, osados, osados, osados, osztorta is nevezik. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addoddal, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, az fogd ne beszél.

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bár ha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

bloop.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

A tüzelőm a drága kincs, hol vintix van, pazarlás nincs. Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

tehát nagyon. Ez ókus óta nem volt ennél bölcsebb oktató mese, rövid is, hogyha véget ért, hát elfuthatsz vele. Egy kicsi lipa-lipa, eltipeg a burslipa, gá-gá, lipo-lipo-gá. Nincs eddig semmi hiba, jár ide.

Lübeck, auf Urstibock, ga, ga, lipulipu, ga. Nincs eddig semmi hiba jár, ide nem egy lipa, ga, ga, lipulipu, ga. Ám de már anyomába egy esmuná, s kint a zöld terepen, gábok a nagy szerelem. Egy kicsi lipa, lipa lesz, ebből nagy galipa, ga, ga, lipulipu, ga.

0: egy modern kisnőnek van igénye ételig. Csak annyit kérek tőled, nos, ha vegyél egy kudét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mertbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobban legyed, ide szed, oda legész. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd, ide tedd, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szívhajos nem vagyok, valóban én.

0: Nem a hűvös völgytáján, hanem inkább a sugárhegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragdod a legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrű kénguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: El kell jönni minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő. Mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Lám a két szemed, mindig rám neved, de komoly a csókos szád. Oly, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Lám a két szemed, mindig rám nevedek,

Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcot kis virág, mit a szúkirág, a szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lágy, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá. Lám a két szemed mindig rám nemet, de

Hesselband, lett ün hiúban, amikor ittam a feketét. Egy espresszóban, amelyről most szó van, könnyet láttam a két szemét. Egy espresszóban érzem annyi szent, e könycseplékem kincseket jelent. Egy espresszóban lettünk jóban, amikor ittam a feketét.

hogyha visszagondol, volt az érzetünk, néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

0: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: Frecuencia modulada.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Halló, halló! Elhangzott Kacag Bajatló, Leonka való Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Evropa. Głosok na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

sorsom a könnyemet, egy erdő széli tájon, ha nem lesz már mi fájjon,

boldogságot éppen úgy kell kipihenni, mint egy hosszú szenvedés. Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van. Dobogjon ez a dallam, a

eldobom a szívemet, amivel annyi baj van, dobogjon ez a dallam,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves ajándékba haza a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómában. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

Rimo Mom. A chci dělat stále rýmu mám. Na rýmu marně.

rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen erre hát más valamit. Homlokom már csupa ránk, ha azt hallom, hogy szambatán, szam-szam dobként szól a szív, már remegek én.

Oh, well,

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

legse város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalon, 3 hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

0: Salvus! Salvus! Servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítéltőt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Aria, belekezd! De oly véj, Jesszus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőn siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, Salvus vizet! Ma már a reket

0: The sound picture you are about to see and hear comes to you through the lens and loudspeakers of the new RCA 16mm motion picture sound projector, which is finding wide use by public schools for educational work, industrial sales organizations, and homes. This RCA projector and its sound equipment were developed by the same engineers responsible for the marvelous lifelike sound in the world's largest theater, the Music Hall. RCA Photophone sound is used in over 6,000 movie theaters in the United States and throughout the world. Here is an actual picture of sound photographed on film through the use of the RCA Photophone ultraviolet light recording equipment. Major movie producers in Hollywood and throughout the world use RCA recording equipment to photograph high-fidelity sound on film. Whenever you need any motion picture sound projection or recording equipment, look to RCA, the largest sound organization in the world.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségemmé?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes Pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült líztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás! Nézd az arcom!
1: Jaj, de szép!
2: A vállam!
1: Gyönyörű!
2: Karom!
1: Karja! Isteni!
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom! A szabadalmazott líz tejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen?
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

Vagyunk házat csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy.

csak az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk, csak egy, sok csak az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod.

már kézen veszi, s van ki a sodrást, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi célre tedd, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátod unva szív csupán, hát vedd el tőle, és te szív tovább, és dalod velünk a csik dalát, s ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

0: follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Ida, Ida! Ida, Ida, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donival vagyok a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

kubai táncokat, ez az a modregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba kubai ritmusa.

drum, drum. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csináltál, mikor a táncokat s a szép lányokat kibántál. Nekem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

döntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te

kubai táncokat, ez az a modregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusa.

Drum, drum. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csináltál. Mikor a táncokat s a szép lányokat kibántál. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

döntöget rumpa, ezen a talapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez rumba, te

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygó baj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. S hogyha jő a nyár, hívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

0: kati, kati, kati, kati, kati, kati, kati, hallgass rám, néked szól a muzsikánk, itt elégünk édesebb vagy, mint apa osvánk.
1: Hárman vagyunk idekint, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, ha jóra nekünk.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

Jaj, a szemebe rajta.

a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer, ha elömlik a holcsugár, és mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten a legszebb anyád. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten legszebb anyád.

0: Csészabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjjel négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk.

0: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjá alakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában, Orion Rádión.

0: Die felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrúzs, kölni, csökevény, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a május felhozzák. Kicsit divat ékszer díszíti ruháját, mindig kedves és vidám. Gyöngysor csillog a nyakán, nárcisz illat a haján, olyan csinos a budapesti lány.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, es spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.
2: Radio Budapest 1 és a rövidhullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

Nül 14 lány, felvette dobozomány, nászút rolegjobb hely, nagy popokat tepet, ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, Mexikó.

lassót vetettek rád, és hordod a férjégát, túl tengvár nődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, közt a Mexik Tempikó. Ájjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj már is, vár reád is, szép Tempikó. Ájjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj.

talat, reggelre barna vagy, de mindez bronzvörös lett délre. Percenként mást akarsz, egészen megzavarsz, mikor lesz ennek

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.

Szent Margit szigetén az éjszakát, imádom, ha hold süt a bástyán át, a vén citadellát, s a Gellért szép strandját, és főleg magát. Intén kirándulás a fogason, a csúcs felett magát megcsókolom. Imádom én e szerelmes, örökké kedves szívek városát. S imádom főleg

0: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
1: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot, Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: akárhogy is nézem, 2 nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!
2: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást, alkalmas címmel.

0: A tüzelő ma drága kincs, hol vintix van, pazarlás nincs.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.
2: Der erste Teil unserer Sendung Hoher Funk für Alt und Jung ist beendet. Sie hörten das Grundorchester und den Chor des Kreisbühnen Breslau in Leitung Ernst Rude Stuck. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen Sopran, Oskar Röhling Tenor und Walter Lindemann Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínj utca 1.

nézett. Sietni kell különben még lekése. Még három-négy sarok, pár perc és ott vagyok, s az áruházba én betoppanok. A másik oldalról viszont nevetve, kis Éva jött nem kevésbé sietve. Az áruház előtt Ádám meglátja őt, s így üdvözli a kis kolléganő. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel.

olyan friss megint, ha rám tekint, és szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom, mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam én magamban el sem kezdeni. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon ő választ, és ha úgy dönt, engem választ, akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt. Kis Éva az Ádámjára nézett, s mert kis szívében hasonlókat érzett, csak annyit válaszol, hogy Ádám vakarolt, s a párbeszédnek már is vége volt. Aztán egyik jobbra ment, a másik balra, s én elmondhatom ezzel kapcsolatban. Rég házastársak már, de a kis kapunál, az első dal még most is vígan száll. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, én szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom, mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam én magamban el sem kezdeni. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon választ, és ha úgy dönt, engem választ, akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk.